hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek mindenben.
1: Bitang Jó Rádió. 80.

0: on Your 12-ish.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: zavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
3: A Gitangyó Rádió.

fejben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Pikaljú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Itt a Jó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Beethoven Radio.
1: Oh, you're so nice. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: This was a journey with Cyber Dream.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Bebop, ayo.
1: Eurodance Mania.
2: Bebop, the ayo.
3: Hölgyeim és uraim!
4: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
5: A Gitanglio Rádió.

0: melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás nélkül minden héten Pittel.
1: Venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek. Veletek.
1: Achtung!

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.

0: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.
1: Bitangyó Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

mint olvasatlan vers zenélek én is itt nektek. Kökény Attila és a Prédikátor. És a titkos messiás. Ezzel indítjuk ezt a mai délelőttöt. Kívánok mindenkinek. Felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó bita.

0: nagyon picit a titkos messiás után lemezezünk rögtön itt az elején, de aztán majd váltakozunk. Lesz itt minden, kérem szépen, a következő 2,5 órában, hogy ezt megszokhattátok.
1: Én is kelek,
0: vasárnap délelőttönként. Hát a kellő nappal én is kelek.

A Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Tikát, Pista 67-et, Nefertitit, Maskura 67-et, Katát, Haydnt. Itt van velünk a két robotunk is, Artu, Ditu és Bobby.

Rögtön itt az elején. Nefertiti fekete cicájának, amiről még nem derült ki, hogy fiú vagy lány lesz. Nevet keresünk. Hát ugye Tikának fekete cicája van, és Démon a neve, de azt mondja, hogy bánja, hogy nem shadowz, mert folyamatosan eltűnik. Nefertit azt írja, hogy Ádészra gondolt, ha lány, akkor pedig széna lesz. Közben itt vagytok velem a háttérbe, jó sokan írta nekem Sebe István, hogy hallgatlak. Vida Erikánk is, jó műsorvezetés, szép vasárnapot neked és mindenkinek, puszi, puszi ölelés nektek is.

Zsuzsa, és a Kertész leszek itt a Bitangyó Rádióban. Kedves Andrá, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk, kellemes kezdés írta nekem Szituska. Pusz és ölelés nektek is.

0: én azért még reménykedek, hogy nem pusztul el a világ, bár jó felé halad ezen az úton sajnos. Vagy hát inkább pont fordítva rossz felé halad, de haladunk ezen az úton. Csak reménykedek benne, hogy tündér nem aludt vissza. Hiszen most lemezről hoztam, és nem Kalapács Józseffel és Szintiával.
1: Látom a fényed, átragyog téged,
0: hanem az Osszián és Paksi Endre.
1: Szétszakítja megszokásból ránk hult sötétséget, bölcs már a szemed, oly sokat lát.
0: Oly sokat látott. Lassan ébredő. Szia kis oroszlán, szép vasárnapot, vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, hallgatlak, mint általában mindig jó adást kívánok, írta nekem Kardos Szilárd, puszi ölelés oda is.

Itt van velünk Musukám, és hú, de sokan írtatok, egyelek meg benneteket. Ígérem, hogy mindenkit utolérek. Jó műsorvezetést, mindjárt kapcsolódom. Aztán közben már írta, hogy Fülem veled, meg a konyha is.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Mimikénket és Pető Editkét. Azt írta, a fülemre teszlek és alszok még kicsit, de hát itt van, mert Osszián igazi relax a fülembe, köszi. Puszi drága, nagy ölelés oda is. Kedves Kardos Szilárd, jött neked egy felkérés a Bitangyó Rádió chat falán, érdeklődik Tika, hogy nem jön föl hozzánk soha. Sokat hallom. Kíváncsi lennék rá, nem úgy, csak emberileg.
1: Édesanyám,
0: én már találkoztam is Szilárddal, kétszer is. Egyszer én kaptam tőle egy szatyor tököt, dísztököt.
1: A tücsök elhallgatott.
0: Másodszor meg ő kapott tőlem egy kis oroszlános rádiós bögrét. Kárpátia és az Isten veled szülői ház, még mindig lemezezünk.
1: Az egész.

végre bennem. Itt van velünk Kacaj Kámis, puszi fülem már itt, remek adás, jó hangulatot, szuper zenékkel, de hát ezt már ő 9:30 előtt 5 perccel írta. 9:30 előtt 5 perccel. Csak most jutottam el odáig. Megint kaptam tőle egy csodás, fás, hangjegyes képet. Köszönöm szépen. Jó zenehallgatás, puszi ölelés oda is.

Köszönöm szépen, Nefertiti, megnyugodtam. Mikánk, akkor pedig újraindít, és aztán majd ott is minden jó lesz remélhetőleg. Itt van velünk Svájc is, jó reggelt, jó adás, szép vasárnapot, írta Anna Mari, jó reggelt, szép vasárnapot neked, és puszi ölelés oda is.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.

jövünk egy kis kellemes fél órával. Közel fél órával. Most egy kicsit elengedjük a lemezeket is, és a rock vonalat is. De hát ugye jönnek majd azért a nagyon retro magyar percek is.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitongyó Rádió csetfalámás szürke kisegeret. Jó adást kívánok neked, zenei műsorvezető. Minden Budát elfújja egy kedves mosoly, írta.

Hát, és azt írja, Nefertiti negró lesz, hogyha fiú lesz. Szerintem a lány is lehet negró. A negró az egy olyan unisex név, egy cica esetében. Aki melletted vagyok,

nagyon nagy szeretettel köszöntöm a tegnap esti műsorvezető kollégát itt a Bitangyó Rádió chat falán. Itt van velünk már Tökszár is. Ugye tegnap elárulta nekünk este, hogy hát ő itt fog lenni velünk a háttérben, mert hogy dolgoznia kell, és közben majd velem heveskedik, vegyeskedik. Long time. Akkor azt írja Joe Pop kedvenc nótája. Na, örülök, hogy az újak közül is szerettek zenéket. Tökszárnak jó zenehallgatást, kitartást, keveset nyugisatot a melóba terjen el könnyedén.

hát kedves hallgatók, segítsetek, mert Tika küzd, és egyszerűen nem szólal meg neki. Se telefonon, se a falon, se a külső hallgatói linken, tehát sehol nem szólal meg a rádió, nincs neki hangja. De hát ugye ti meg hallotok?

Rock Me Amadeus, Falconak a dala. Amadeus Electric Quartet. Egy csipet kultúra itt a Bitangyó Rádióban.

És hát még mielőtt itt a mai reggel a lemezek közt turkáltam volna, ugye előtte már készítettem ide dalokat, úgyhogy ezért fordulhat elő, hogy a mai napon két Kárpátia is van. Nem vettem ki, benhagytam, szeretjük. A magyarnak születtem.

Szeretettel köszöntöm Mókuskát is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Konyházok, ha fülem itt van, de az nagyon. Köszönöm szépen, akkor neked is kitartást ott a konyhába. Mi jót főzöm?

0: Azt mondja, hogy tököl. Hát most ugye zajlik a tök szezon. Én is cukkinizek.
1: Most múlik pontosan.
0: Vida Erika írja, hogy nála jó. Mindenki másnál jó, csak Tikánál rendetlenkedik.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kis Gabiékat, és szia Andi, csoda szép napot kívánok. Végre szabad nap, így már a kis Tacsival túl vagyunk egy nagy sétán, ha már jól lehűlt a levegő. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, jó zenehallgatást, jó ténykedést, puszi ölelés oda is.

Az egészen biztos. Hogy a Baby Tikkánál van, csak nem jövünk rá, hogy mi.

Igen, Miki. Köszönöm szépen. Erikának. Hát ugye küldött egy videót, hogy mi a probléma, de ebből nem derült ki, viszont a videónak se volt hangja, én a Mikit meg közben kikapcsoltam, nehogy kimenjen adásba. Szóval lemezezünk egy kicsit, addig, amíg Bubunak nincsenek még itt a fülei, és nem szurkol, illetve Tika nem ér rá a vudu babámat szurkodni, addig hát a bakimentesen tudunk lemezezni.

Simán lehet csajozni, addig, amíg nem kapnak a halat. Meg még hagyják a csajok. Csak szár írja, hogy vastag gilisztával sellőre.

Nefertiti, azt írja Horgász, persze, hogy lehet, de itt már vénasszonyok vannak. No. Vénasszony is megnyalja a sót. Nem így van, de így is jó hangzik.

Ez pont így napjainkból 2024-ből szólt, ez volt a Zámigold. És a szép lila lemez után egy áttetsző Eva Max, egy kristályos. Királyok és királynők. Nefertiti írja a sót, igen, a Gilisztát nem. Soha nem kukacoskodunk. Hát ahogy a csetfalat nézem, Zoltánunk ma is a toppon van. A szombat már elmúlt, vasárnap délelőtt 10 óra 25, amikor is Little Lion van már a lemezjátszók és a mikrofon mögött egészen déli 12 óráig.

Juditka is kijavított, egyből az a vén ember. Nem, az a vén kecske is megnyalja a sót, ez különben eredetileg így.

Horgász írja, hogy már bekaphatnál kukacot a halacska. Fú, hát már nagyon várom augusztus, hogy menjek haza. Én is szeretném lógatni a bótból vett kukacot. Ugye én hozott anyagból dolgozok, nekem saját nincs.

0: sulla pisa.
1: DJ Ross. Consiasi un kecskicsit. Dílele. Azt mondja, Horgász, gyere, lógatunk együtt. Na jó van, aztán ha sikerül valamit fogni, akkor kérünk róla képet. Mika írja, van hang, gratulálok, csak egy órába telt, mire lett hang, és mi a probléma, elárulod nekünk, hogy okosabbak legyünk.

bár megpróbálhatom. Na, hogy az a kedves nénikéjének rogyant érdek kalácsának akármilyen. Nem tudom, szóval tényleg nem tudom beolvasni. Túl hosszú.

ennek örömére röptetünk egy nyugtató zenét. Tikának lemaradtál egy csomó jó zenéről. Többek között az egyik olyan dalról, amit kimondottan a te kedvedért tettem a mai napon be. De jó, emlékszem, talán. Akkor azért majd ennek is örülni fogsz. The Silence, egy Siri remixben.

közben írja nekünk Kacajka, aki a zenét szereti, az örök ifjú. Csak hogy tudja mindenki. Szóval egy modem újraindítás kellett.

0: Pitangyó Rádió chat falára megérkezett már Csámpás Rozi. Jó reggelt, szép napot, jó zenehallgatás, jó csetelést kívánok neked is.
1: Szerelem vezérel majd engem. Minden akadály egy újabb ki.
0: Zsebeld ki a remény szárnyait te is. Meg te is, ott a háttérben. Szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Pitangyó Rádió hallgatót.

Aki éjszaka legény, az nappal lepény. Hát ez így igaz. Csámpás Rozi írja, hogy hajnalba aludtam. Remélem, hogy azért nem azért, mert hogy olyan különösebben nagy baj lett volna, csak egy kis álmatlanság vagy egyéb teendők miatt.

ahí. No, hát visszatérünk a lemezekhez, és aztán majd lassan érkeznek a nagyon retró magyar percek is. Hiszen 10 óra 45 perc van, és ugye déli 12 óráig vagyok ma itt veletek. Let me take you far away. You'd like a home. És akkor bezsebeltük az első két bakit rögtön duplán, későn is reagáltam, és 45-ön is fordítom. Forgatom ezt a csodaszép Scorpions dalt. Hát akkor jön a Holiday. Immár megfelelő fordulatszámon.

Többet ne akarjatok már, no. Jó, mondjuk a baki az mosolyra fakaszt, az biztos. De azért, mikor sikerül megoldanom baki nélkül, akkor azért olyan büszke tudok lenni magamra. Mondjuk ez jó ritkán van.

Az előző dal eredetileg 1979-ben jelent meg. Aztán ugye újra keverték 90-ben. Nekem egy rock balladák, egy Scorpions balladák albumom van meg. De most 1989-ben járunk, Nino D'Angelo. És még maradunk egy zene erejéig a lírai vonalon.

az előző gondolat menetemhez, hogy ha sikerül baki nélkül megoldalom egy műsort, akkor arra büszke vagyok. A Roli hozzáfűzte, hogy az ritka, de felemelő érzés lehet. Az biztos. Tudod, vannak, akik beülnek a számítógép elé, behúzogatják ugyanazokat a dalokat, körülbelül 200-an. És már 46-szor is az ugyanazt a dalt hallom nálam műsorban. Meg vagyunk mi, akik megpróbálunk lemezről játszani. Ezeket a lemezeket föl is kell tudod pakolni, nem a gép húzogatja be. Úgyhogy bizony felemelő érzés. Terhúsz a John is, ha álmodhatsz nekem. Szeretettel köszöntöm a Bitang Jó Rádió chatfalán Bubujékat is, puszi neked is, és Melindának is.

repülj velem, Boborján is szárrepül velünk. Téged is szeretettel köszöntelek itt a Bitangyó Rádió chat falán. Vidám vasárnapot neked is.

0: de vársz, kedves Boborján? A busz megállóban? Hát sose gondolj arra, hogy szerettelek.
1: Mondod, sokért nem adnád, hogyha visszajönnének
0: az azok a szép idők,
1: amikor még vártak rátok a lányok
0: és a jó barátok
1: esténként egy
0: moziban egy fiú előtt.
1: Most képzeld el, hogy vissza.
0: Hát amikor énekelünk egy régi nótát
1: és
0: ők már a borja, boj, nem Boborján, Bojtorján együttes.

nem jó helyre tettem le a tűt, de hát annyi baj legyen. Addig is, amíg a csillag táncol a Neoton familiával, megyünk tovább, és azt mondja, hogy mit írkáltok itt a cseten, próbálok rá is figyelni. Szóval igen, én ez vagyok, egy ilyen szédült napraforgó vagyok. És azért köszönöm szépen a pozitív visszajelzéseket, és mindenkit.

nagyon szeretek napraforgót fotózni. Hát még eddig idén csak egy 10 napraforgót láttam. Majd hát, ha ma délután, ahogy ugye elindulok ebéd után bringázni, hát ha sikerül más irányban. Bár itt még a kukorica is csak úgy, hát még derékig se ér.

Megvan nektek az a üvegtigrises dolog, hogy hozz egy mondj egy mesét. Nem. Hozok egy sört. Na jó van. Valami ilyesmi volt. Ja nem, nincs az az Isten. Hozok egy sört. Akkor van.

És aminek az apropója, hogy ezt elmondtam, ezt az üvegtigrises szösszenetet. Ugye Vida Erikával beszélgetünk róla, hogy jövő héten jön vissza Németországba, és hogy hát elmehetnék igazán, hozna nekem cukkinit. És hát tudom, hogy nagyon szereti Eva Maxot is, kaptam rá szívecskét. Tudom azt is, hogy nagyon szereti Ház Gábort is, erre is kaptam szívecskét. És aztán azt írta, drága, hozok kukoricát is.

Közben Tika Szilárd most válaszolt a kérdésedre, hogy miért nem jön fel a csetere. Írta, hogy sehol nincsen a cseten. A Szilárdunk olyan, mint Kalambó felesége. Mindenki beszél róla, csak senki nem látta.

0: ön kedvencei. A 80-as.
1: Hát azért vagytok többen is, akik nem jönnek fel a csetfalra. Itt van Vida Erikám, itt vannak Szituskáék. 90-es.

0: vagy éppen Kis Gabi.
1: És a 2000-es évektől.
0: Aztán ugye van a kemény maga, akik szinte tényleg mindig a ülső, tehát amikor tehetitek, mindig itt vagytok, és ezt nagyon szépen köszönjük. Vannak olyanok, akik följárnak hébe-hóba, azt is nagyon köszönjük, és én azt is nagyon-nagyon szépen köszönöm, akik itt a háttérben itt vannak, akkor is, ha írnak, akkor is, ha csak hallgatják a műsort. Kívánok nektek csodás délelőttöt! Lassan majd jó étvágyat az ebédhez. Egy újabb Andrea Bocelli bújta be magát a fülembe, a szeme, szívemben, mindenhova. David Guettával.

Hát nekem jobban tetszik, mint a hivatalos Shakira dal. Ugye ez is a VB-re készült nótácska. Tündér is kicsavarogta magát, a kemény mag jelen írta.

Írja tök szár, hogy Szegeden még a kemény mag is kömény mag. Sőt, Hódmezővásárhelyen is, igaz, Juditka? Én például azt se tudom, ki Nagy Anikó, de nagyon sokat beköszönnek. Ők például a Bitangyó Rádió ugye megosztás alatt. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Katicánkat is. Aki írt nekem a Messengeren, szia-szia, én is vagyok. Hát puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

hangot van a fejembe, és nem számít, hogy nincs hétvége a jelenben. Hát még a jelenben hétvége van, hiszen vasárnap van. Még van időtök beletenni valami szépet, jót ebbe a mai napba is.

Isten, igazából nem emlékszem rá, hogy mit kívántam akkor, csak azt tudom, hogy akkor voltam túl egy... Tehát akkor lett vége egy párkapcsolatnak, és aztán visszamentem a munkahelyemre, és ekkor jött az az ominózus felmondás, és azt mondtam, hogy ennyiből. Tehát, hogy ebből elég volt, mindenből elég volt, és most itt a pont, és itt van vége az egésznek. Mondjuk már, tudod. És aztán jött Németország. Nagyon-nagyon sok minden történt velem az elmúlt 7 évben. Rossz is, jó is. De én úgy gondolom, hogy még mindig több a jó, mint a rossz. Na, meg hát a rossz dolgokkal nem foglalkozunk, azt megoldjuk, túléljük, aztán a jóra koncentrálunk.

Hát ugye igen, itt van Katica is velünk a háttérben, szerintem nagyon-nagyon sokan. És hogy most földobtuk ezt a témát, ezért is írt rám, hogy ő is itt van. És ebben igazsága van Kacajkának, hogy nagyon sok időt elvesz a csetelés, ezt a csetesek tanúsíthatják, igaz? Csetesek. Márhogy ide köt minket a sok lükeség, a jó kis párbeszédek, és hát aztán utána pedig rájövünk, hogy már megint nem csináltunk ebben a két órában semmit. Margaret Island és a legszebb szavak.

Azt mondja, tök szárő lánykorába tekert le poroszlóra a Tiszatóhoz. Ilyet még egyszer nem teszek, de honnan tekertél a poroszlóra? Mi tavaly körbe tekertük a Tiszatavat. Hatalmas élmény volt. Ott volt Musuka, Kisklányi, Tündér, Mimike, Géza, és az én édesanyám.

0: Na hát sajnos ez lemezen nincs meg nekem, ami jön a következő dal. De viszont megkerestem és megtaláltam. Úgyhogy elhozok nektek még egy nagyon retro magyar dalt, ha már eszembe jutott, és itt beénekeltem az előbb a fületekbe. Akkor érkezzen!
1: Minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
0: Toldi Mária. Na, ez aztán tényleg nagyon retro. 20 éves vagyok.

0: Írja Katicánk, hogy én köszönöm a műsor, többször hallgatlak, mint ahogy bejelentkezem.
1: Nyolcvanas és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.

pillanatig. A legjobb remixek. És feldolgozások.

Tökszer írja, hogy én dolgozgatok, igaz, nem sokat haladtam, de dolgozgatok. De haladtam. Na ez a duma. Egy nőnek a konyhában helye. Az asztalnál ülve, egy pohár bor mellett, miközben ellenőrzi, hogy a férfi jó főz.

Van ilyen férfi? Van, tudok ilyen férfi. Még ha nem is egy bor mellett üldögél. Drága szituskám, igaz? De jó József is nagyon szeret főzőcskézni, és Isten ilyen főz. Anna Mari elköszönt tőlünk, megy úszni, neked jó úszás, további szép napot, köszönöm, hogy itt voltál.

szerintem kellenek az ilyenek, és ettől egy férfi nem lesz papucs. Szóval nagyon kellenek az ilyenek, hogy egy párkapcsolatban működjön az is, hogy mondjuk a férj főz aznap, és tényleg ott ül vele az asszonyka, és beszélgetnek. Akár egy pohár bor, akár csak simán beszélgetnek, akár mondjuk ott sincs, azt mondja, hogy menj el és egy kicsit szállj magadra időt, és képzeljétek el, hogy én járok péntekenként egy német családhoz takarítani, és hogy én nagyon sokat látom azt, hogy vannak olyan péntekek, egy-két havonta, amikor mondjuk anya fogja magát, összecsomagol és eltűnik. Ugyanezt látom pár hét múlva apától, aztán látok anya-lánya programokat is, illetve apa-fia programokat is, és ugye mennek együtt is. És bizony, mikor anya elmegy otthonról, az apuka szépen elpakolja az ebédlőasztalt, bepakol a mosogatógépbe. És úgy elgondolkozok, hogy vajon mit tettem el én az életemben. De nagyon sok mindent. Többek között, hogy nem találtam egy teljes értékű párt, egy partnert, mert hogy itt kezdődik az, hogy neked van egy partnered. Nem csak egy férjed, nem csak egy feleséged, hanem partner.

de frányább viharos szél van, és bizony délutára záporokat ígérnek. Nem tudom, hogy lesz ebből bringa.

genetika is, hogy úgy helyes, végre nem az őskori berögződések. Nagyon sok férfi mondja azt, hogy hoha, én keresem a pénzt, mert az asszony nem megy el dolgozni. Lehet, hogy kevesebbet keres. De elmegy dolgozni, aztán utána hazamegy, a gyerekekkel foglalkozik, most főz, takarít, szóval azért úgy mérlegeljük a dolgokat.

a Roli, hogy az az igazi, ha egyenjogú a társ. Igen, tehát társként, partnerként tekintünk a másikra. Írja a Vida Erika, hogy nálunk vasárnap, ha itthon vagyok, én főzök, de Laci mosogat. Hozzáteszem, nem sok mosogatni valót hagyok. De akkor is, tehát te megfőztél, ő mosogat. Tehát, hogy ez is egy nagyon jó dolog szerintem.

És hát ma is hoztam a nagyon szexi Love Dipot-ot. Ma nem kaszablankázunk, ma TikTok ladyzünk. Írja Tündi, hogy nagyon nehéz megtalálni az ilyen társat, partner. És bizony, kedves férfiak, mi nők, most 2026-ban már ott tartunk, hogy igényünk van erre a fajta párkapcsolatra, ahol társként kezelnek, partnerként kezelnek minket.

És írja Vidarika, hogy tick, tick. Nagyra értékeli azt, hogy Laci elmosogat. És hogy ez is mennyire fontos, hiszen igen, tehát nyilván nem hullik le az aranygyűrű az ujjukról, de hogyha már mi nők is úgy állunk a férfival szemben, hogy tiszteljük ezért, és örülünk neki, és látja azt, hogy jót tett nekünk, lehet, hogy megcsinálnánk 5 perccel hamarabb. Kevesebb vízzel, kevesebb 30 euró.

0: Férjet keresek, nem főzök, nem mosok, nem takarítok, de még soha se fájt a fejem. Ez egy kis szösszenet itt a Bitangyó Rádió chat faláról. Hát én nem keresek férjet, viszont szeretek főzni, szeretek mosogatni, takarítani, vasalni nem szeretek.
1: Lady.
0: Nem is sűrön.
1: You are beautiful girl.
0: Szoktam vasalni.
1: All night. Oh lady. I love you so much.
0: Mimikénk is itt van még. Írja, hogy nálunk Géza az előkészítője. Imád krumplit pucolni, minden egyéb előkészítő folyamat az övé, és én ezt tudom, hiszen mikor ott vagyok nálatok, főleg nyáron, akkor ugye látom, hogy kimegy a kertbe, összeszedi a zöldséget, szépen megmossa, megpucolja, tényleg konyhakészre odarakja Mimikének. Tündér nem rajong a mosogatásért és a takarításért sem.

típusom. Azért nem találtál párt magadnak, mert olyan köcsög vagy, mint én. Ennyi, nem muszáj bemondani, ha nem muszáj. Nem, nekem nagyon sok, tehát igen, tehát igazad van, tehát azért van benne ez is. Tik-tak, tik-tik-tak. De az ember valamikor eljut arra a pontra, hogy már nem is keres. Megbékél önmagával, és teljesen partiba vagyok.

Hát szia, drága puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Hát jókat vidulnak rajta, Tika és Tündér is.

Kati Cánk is hozzászólt a témához. Nálunk olyanok szoktak lenni, hogy a szerelmem porszívózik, én meg törölgetek. Ha nagyon hosszú napon van, elmosogat, ellátja a gyermeket. Van közös idő, hogy együtt csináljuk otthon ezt-azt. Aztán van egy óra szabad foglalkozás. Millió éves rossz szokást, nem. Na, oda is jár a szívecske. Ami nem az enyém. És így működik.

Blaha Louisiana, és nem vagyok egyedül. Remélem, hogy a mi kis egerünk is itt van valahol a háttérben. Dúdolom, hogy rajtad, hogy hegedült, az a lélek, minek nem hittem. Ma nagyon csendes vagy, drága. Úgyhogy vaksötétben dúdolom, hogy rajtad, hogy hegedült, az a lélek, minek nem hittem. Figyelj, apus, Tika írja, apusod jó fej, szeressem az őszinte embereket, akik nem félnek kimondani. Róli, elköszön tőlünk neked is, további szép napot, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és legyen olyan a mai délutánod, amilyennek szeretnéd. A mai napon 16 órától, nem, 14 órától érkezik majd hozzátok Gébelen. És per pillanat többet nem tudok nektek ígérni, de még mindig több vagyok, mint a műsor ajánló. Írja a hegedűs Juditkánk, hogy nagyon szerencsés kapcsolat az, ahol egyik fél sem rabszolga. Bizony, mert azért a férfiak mentségére legyen mondva, olyan is van sajnos, hogy a nő használja pénzeszsáknak a férfit, és elvárja, hogy dolgozzon, és hát úgy gondolja, hogy azért a bizonyos egy dolog ér, neki mindent meg kell kapnia. Apus is puszél benneteket.

0: Hajnali fény, az élet kéke gém veled, élet képre.
1: Maskuránk is nagyon csöndes a mai napon szintén.
0: Sebzett vadként űz, halabányul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféle.
1: Bonami masszív, és egy mosoly. Aurát, neked is ott a háttérben. Boldogságban ébredtem fel, hiszen hogy sikerült.

0: Rükszár írja, hogy ő a maga rabszolgája. Én is most per pillanat a magam rabszolgája vagyok. Bár szerintem te se érezd annak, és én sem érzem annak semmiképpen. Erika, hogy sajnos talán a mi generációnk az utolsó, aki ezt így gondolja. Fiaméknál más a helyzet, de nem szólhatsz bele.
1: Csak
0: nem tudom. Szerintem meg talán a fiatalok azok, akik majd most már kikövetelik maguknak azt, hogy egyenrangú társak legyenek. De lehet, hogy tévedek.

Na hát itt a legtöbb probléma a legtöbb embernél, hogy várták azt a szebb világot, a szebb világ nem fog csak úgy hip-hop megteremtődni. Az bizony kőkeményen magunknak kell megteremteni. De nem csak akkor leszek itt, ha elmúlik a tér, én holnap is itt leszek veletek, majd 18-tól 20 óráig, ahogy ezt megszokhattátok. Jövő héten kétszer próbálok meg benneteket zavarni. Ugye hétfőn és vasárnap a két szokott időpont. Annyi, hogy talán vasárnap majd lehet, hogy jövök már reggel korábban. Kihagytuk a tegnap éjszakát, pedig ízzik a levegő. Na, majd még Erikával egyeztetünk, mert hogy arról volt szó, hogy talán jövő héten szombaton leugorhatnék hozzá, kicsit megrendezni a frizurámat. Vesz a lepedő, beszáll a füst, a csukott ablakon. Én erre már ki is találtam egy opciót. Egy kis bringázással egybekötött vonatozás. Jetlag és ekű. Minden szabad, ami itt történt, itt is marad. Hiszen tegnap erről beszéltünk pont, hogy ami itt történik, az itt is marad.

0: Írja Szitus Kám, hogy Noémi is azzal 25 évével igenis egyenragú félnek tekinti magát Dáviddal szemben. Igen, ők is egy nagyon kedves. Nagyon szimpatikus, nagyon pozitív pár számomra.
1: Hogy együtt pihenünk szárnyon, aztán landolunk bárhol, az úti cél random, elbújni valahol, pont itt a strandon. Vibráló fények, nem kell, hogy aggondj, az életünk édes egy hűs.
0: Ahol a fiatalság a megújult vibrálás mellett azért ott van a régi tiszteletadás a másikkal szemben.

Juditkánk még annyit fűzött hozzá, hogy nem bizony egyedül rengeteg az én idő. Ez is igaz, ezt tanúsíthatom. Bár azért néha jól esik az embernek, ha nem csak én vagyok, hanem mi vagyunk. Illetve azt fűztem még hozzá, hogy a mai fiatalokat nem izgatja, van-e ebéd az asztalon rendelnek, engem már azért nevetnek ki, hogy 30 éves, hogy vasalok. Az már nem divat. Divat? A háztartás nem divat függő. Tisztelet a kivételnek. Nem szeretek vasalni különben. Tehát én bevallom őszintén, hogy én is szépen kihúzogatom, kirázogatom a pólóimat, ruháimat. És ha nem muszáj, akkor bizony nem nyúlok a vasalóhoz én sem. Anyukám imád vasalni. Úgyhogy olyankor, amikor itt van nálam, meg amikor otthon vagyok, akkor minden nagyon patentul. Minden ruhám.

Írja Tika, ami itt történik, az itt is marad. Persze a képernyőfotókat nem számítjuk bele. Nem szoktunk mi olyat csinálni. Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban. Erával, meg már le is zsíroztuk, holnap beszélünk, és kérj ő is bringát, az jó lesz, megbicikliztetek egy kicsit. Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban. Kati célja, hogy ő szeret vasalni, csak nincs rá egyszerűen ideje a sok munka mellett. És hogy annól még az zoknyelmét is vasaltam. Hát most látnád azt a felhúzott szemöldökömet. Na, hát meg is van akkor a jövő hétvégig. Képzeld el, tündér, entés étterembe megyünk. Tudod mi ez az entem?

0: Jaj, egyetek finomat, a menő az étteremre, írtam, és hogy van Lóci lemeze.
1: Beszélek, nekik az állt jól, hogyha rosszul álltak, néha az esélyek.
0: És közben kiavított Juditka, hogy nem jól olvastam be, csak amit muszáj, azt vasal. Nem pedig azért vasal, mert muszáj. Azt én is kivasalom, amit

Mondjuk most már akkora hajam, hogy a gravitáció legyőzi, lehúzza a súly. Most már csak nagyon zavar, nagyon melegen van benne.

és akkor déli 12 óra van. Bármerre a szél, nekem a világ kelettél, amen. Én szeretném megköszönni mindenkinek abba az elmúlt 2,5 órában a megtisztelő figyelmeteket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, köszönöm a háttérben hallgatózóknak, a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak. Külön köszönet és ölelés mindazoknak, akik részt vettek itt a Bitangyó Rádió Cseh

már régen sodortunk, úgyhogy sodorjon. Tetszik a csónak is, de azért ez a sodorjon, ez

14-től 16 óráig majd Gébelen vár benneteket. Én pedig majd 18 órától holnap. Kevesen, vegyesen. Addig is csodaszép napot kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez. Legyen olyan a mai napotok,

0: with me. Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Még több zene.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Valastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.
1: Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban. Gében a műsora kezdődött. Már is egy Madonna felvétellel, a One Step Away, ez a felvétel címe. Jó szórakozást mindenkinek! Hogyha velünk akarsz tartani, akkor bitangjoradio.com, a csevegő falon pedig csevegni szeretnél a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel, akkor chat.bitangjoradio.com, a szavak között ugye kötőjelek vannak.

És hát nagyon boldog névnapot kívánok a mai névnaposoknak, Sarolta és Emese névnapon. Boldog névnapot nekik, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Remélem, hogy mind a kettő összejött valakinek a születésnap és a névnap is. Nagyon jó bulit kívánok!

És hát ma van ugye július 5-e vasárnap, elkezdődött már ezer a nyár, úgyhogy remélem mindenki tud majd pihenni, meg kipihenni ezt a fél évet, ami előttünk, illetve mögöttünk van, nem is előttünk, hát előttünk is van, de mögöttünk is. És hogyha szereted a közösségi oldalakat, ott vagy például a Facebookon, akkor ne felejts el bekövetni minket, lájkolni, meg minden ilyesmi, és ha megosztasz minket, akkor még jobban örülünk. Keresd a Bitangio Rádiót a Facebookon is. És ugye tegnap egy hallgatói válogatást csináltam műsorként, ezért most vasárnap forog a Weekend Dance Flow című műsorom. Ez az, amit éppen hallasz. Természetesen itt a Dance Floor zenék szólnak. Nagyszerű klubzenék. Minden, ami elektronikus zene, és táncolni erre lehet rá. Egészen jó ez a Madonna felvétel, One Step Away.

És hát hamarosan én is ott vagyok a Csevegő falon, és megnézem, ki van itt velem a vasárnap délután egy jót bulizni. Hamarosan itt van Tom Boxer és Meadow felvétele. És hát Tikának küldeném, hiszen az a felvétel címe, hogy Tika Tika Love. Neked írtak egy dalt, Tika. És hát jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön. Ez a Bitang Jó Rádiós, benne Gébrelem műsora, a Weekend Dance Flow.

Tikának szólt a Tika Tika Love Tom Boxer és Maddo felvétele, hamarosan pedig itt van Digital 80 és a The White Boys. Vajon melyik együttes nótája lehet? Hát igen, igen, Duran Duran. És egy nagyszerű Stefano Matara remixben

És hát ugye itt vannak a vad srácok, White Boys, és a csövegő falon pedig Tökszáre, Bubu, Dutyi Dili, Katóka, Pista 67 és Tika. Te is ott lehetsz, hogyha felkeresed a chat.bitangyoradio.com oldalt. Hello minden csetelőnek,

0: És hát érkezik egy kis Pink Floyd ebben a formában, én is kedvelem a felvételt. Shutdown és ki Moszkó, akik feldolgozták. Na halljuk, hogy sikerült, szerintem jól.
1: Ez itt a Bitang Jó Rádió, és benne Gébelen műsora.

Hát remélem ébredezünk, azért itt a Bitangyó Rádióban. Radio Killer, a folytatásban a felvétel címe, voilà! Ébresztő vasárnap, ébresztő Bitangyó Rádió.

A japánok eléggé nehezen tudnak lavázni, hiszen nincs a japánban L betű, mint Lajos, csak R. Hey you, ezt neked küldöm, hiszen ez a felvétel címe Alex Signo, No Type Rug Mind, Hey You!

Egész jó az a felvétel, szerintem Alexinho és a Hey You. És hát remélem közben sikerült már megosztanod ismerősökkel, barátokkal a Bitangyó rádió elérhetőségeit. Ha már 200-szor megosztottad, akkor hozd meg 201. alkalommal is. Köszönjük szépen! Hiszen a folyamatos reklám az a jó. DJ Sasha Born és a Move Like You Feel It a folytatásban itt nálam. Gébelen egészen 16 óráig itt a Bitangyó rádióban ez a Weekend Dance Flow.

És hát képzeljétek, feldolgozta Geuda Silva és Canelo a nagy slágert, aminek ugye az a címe, hogy Készél rá, szél rá? Akinek esetleg nem ugrott be, be fog ugrani mindjárt.

Egész jó feldolgozták ezt a felvételt, Gauda Silva és Canelo, Major Lazer a folytatásban, Papi with Tokisha. Remélem jól ejtettem ezt a harmadik szót, bár nem tudom, hogy milyen nyelven van. John Mazzola remixében pörgetem a dalt.

0: És hát megyünk vissza a Ibizára, hiszen a Mike Posner ugye David Guettával készítette egy hasonló szívű felvételt, és hát ez a második rész lényegében Kellandal és a Brossával közös felvétel.
1: I went back to Ibiza and got a hotel by the shore. But now I'm 12 years older and I'm 10 years sober and Avicii isn't here no more. I moved out of LA.
0: Rákerestek a YouTube-on, akkor pont egymás alá kirakja őket. Le is mentettem a képernyőkében, mindjárt berakom a csörgőfalra.

És hát ott a két felvétel a képernyőképpen, ugye David Guettával volt az I Went Back to Ibiza, és hát ugye a másik felvétel, ami hát ugye nem is olyan nagyon régi, a Back to Ibiza, ami most

A nagyszerű sláger Ron Vez feldolgozásában Rescue Me. És hát egy sláger folytatásban is Gotta Go Boogie címmel Richard Gray-től. Mindenki rá fog ismerni.

hát van egy új ötlete a tombolára, Katókának, lehet, hogy Macskorának elküldöm majd, hogy egymást is sorsoljuk már ki magunknak, tehát egy valaki kisorsolja magát valakinek. Ezen a végén még Crazy Play énekesnője is elmosolyodott. Itt pedig Jackass Revenge és az Echoes Home. Pa-pa-ra-pa!

Érkezik két Ryan Showtech-kel közösen. Ella, Ella, a felvétel címe ismerős lesz szerintem. Ez a Bitang Jó Rádiós menegében a műsora 16 óráig a Weekend Dance Flow szombatról átugorva vasárnapra.

0: Illa Illa, a nagy sláger Keith Ryan-től és Showtech-től, egy jó kis feldolgozásban a DJ PMG és a Make It All Free a folytatásban.
1: A zene ne játsszuk fel.

És hogyha te is interaktív akarsz lenni, belefolyni a csevegésbe itt a műsor közben, akkor chat.bitangyuradio.com. Ha még nem vagy regisztrálva, egy rövid regisztráció után már is itt lesz a csevegő falon.

0: Szóval Huszti és Sam Harper felvétele a Just a Little. Érkezik Kimik és a Where Do We Go?
1: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez

És mindjárt táncolunk a tűzfényében, ha még nem táncoltál tűzfényében, akkor most fogsz, hiszen jön a Neurobyte és a Dance in the Firelight.

És hamarosan érkezik Alert és a The Rush című felvétel. Egészen 16 óráig gébelem műsora itt a Bitangyó Rádióban a Weekend Dance Flow.

És hát ugye a Csörögőfalon is van műsorajánló, de nehogy összetévesztétek a maival, hiszen ez még a szombati, ami látszódik a Csörögőfalon, szóval ez szombaton volt, és nem ma lesz.

Egy kis hőlégbalon volt Denellel és Kellyvel Dynard remixében, és egy nagyszerű dal érkezik a folytatásban, egy nagy kedvencem, hiszen nagyon jó hangzik Craig Connelly és Danny Sylvia közöse a Something Real.

Ha visszahallgatod a műsoromat, ezt a felvételt teljes hangerővel hallgass majd végig. Nagyon király ez a felvétel szerintem. Érkezik Steve Aoki, Ellie Oaks és Sasha közöse, a Gravity.

0: Bitagjó rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Ez sem volt rossz az előző felvétel. Ez pedig már Tess és a Shooting Stars. Szóval itt vannak a hullócsillagok. Mert először celeb valaki, azt utána hullócsillag.

igazi jól táncolható dance nota tesztel, Shooting Stars. Hamarosan pedig itt van Roman Messer és Rocco közöse, a Sweet Dreams. Ugye a Eurythmics notáját dolgozták fel.

Ha tudod, hogy kinek a slágere volt, írd meg a csevegő falra, annyit segítek, hogy elbetűvel kezdődik. Elmint Lajos,

Ez pedig Roman Messer és Rocco feldolgozása belőle. És hát számolunk a folytatásban, hiszen jön a 135 című nóta BRT-től.

És egy újdonság a Cascadától, ha jól megszem, néhány napja jelent meg a Utopia című nótájuk. Hát hallgassuk itt a Bitang Jó Rádióban.

egészen jól sikerült ez a nóta a Kaszkadától, szerintem Utopia felvétel címe. Érkezik Joa Seri és Neblig felvétele, Hold Me Closer.

Közben Csabika írta nekem, hogy ugye befejeződött a Pride, és ennek megünneplésére valami felvételt tudok-e neki játszani, valami pörgős felvételt. Hát van nálam egy Jekyll Hyde felvétel, az a címe, hogy Over the Rainbow. Hát akkor, kedves Csabika, szóval neked így utoljára.

Szóval, Over the Rainbow, ez volt Gable a műsora itt a Bitangyó Rádióban, a Weekend Dance Floor 14-től 16 óráig. Remélem mindenki jó szórakozott ebben a 2 órában, és ha igen, akkor várlak benneteket legközelebb is. Hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót, hiszen 24 órában szólnak a nagyszerű zenék nálunk. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és kellemes vasárnap délután estét mindenkinek. Sziasztok!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves napló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitang Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

évtized legfrissítőbb rádiója. Búcsúzzál.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhely szolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL.
1: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.
1: XIL.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.